because I don't usually deal with big people.

He's so clean with

universe.

0: Radio Fro of Anglican Minutes.
1: Kismanó, nagymanó, nekünk szól a rádió.
2: Kismanó, nagymanó, nekünk szól a rádió.

0: egy váratlan vendég. Teljesen váratlanul kezdődött az egész. A Dalibá gyerekek elmentek gombát szedni az erdőbe. A legidősebb, a 15 éves Emma szőke volt és kékszemű. Öccsei Konrád és Iván egypetélyű ikrek, 12 esztendős gesztenyebarna fiúk, akik pisze és csupa szeplő orrukkal úgy hasonlítottak egymásra, mint két rigó tojás. Már teleszedték fehér kalapos gombával a kosarukat, és hazafelé tartottak, amikor a nap hirtelen, mintha egy felhő mögé bújt volna. Hatalmas árnyék borította be a kertet. Messzi a magasból harsány ordítás ütötte meg a csodálkozó gyerekek fülét.
1: Ha-ho! Ha-ho, ti odalent, gyerekek!
0: Kiabálta a hang. Emma és az ikrek tátott szájjal bámultak felfelé, és páratlan látványban volt részük. Hatalmas, tarka léghajó lebegett a fejük fölött. A léggömbje színjátszó volt, mint a szappanbuborék, és rendkívül eredeti bambuszból épített szerkezet lógott rajta. Óriási szennyes tartókosára emlékeztetett, de ablak, zsalu és széles bejárat is volt rajta. A legtetején teraszféleséget lehetett látni, ahonnan három távcső nyúlt ki, a terasz korlátja mögül pedig egy bozontos, fehér szakál és egy rozmár bajusz kandikált elő.
1: Igen, ti ott lent!
0: Ordított tovább a furcsa hang. A tulajdonosa, mintha egész életében csak kavicsokkal gurgulázott volna.
1: Ti vagytok a Dalibá gyerekek?
2: Igen, mi vagyunk, felelte Emma. Hát a bácsi kicsoda?
1: Ki volnék? Természetesen Geri bácsikátok. Anyátok nem mesélt rólam?
0: A gyerekek a fejüket rázták, mire a bajusz türelmetlenül rándult egyet.
1: A mindegy, ettől még segíthettek. Egy szempillantás alatt lent vagyok.
0: Geri bácsi két finom sejemből sodort hosszú kötelet dobott le, és azt kérte a gyerekektől, hogy mind a kettőt kötözzék egy-egy fához. Halk sziszegés hallatszott, mintha egy kosárra való kobra kígyó dúdolna magában, ahogy Gerri kiengedte a léggömbből a levegőt. A léghajó nyikorogva, nyekeregve leszállt a fűre, de sajnos Dalibát mama kedvenc rózsabokrát is maga alá temette. A jármű ajtaja kinyílt, és Geri bácsi megjelent. Lekapta a kalapját, megragadta Emma kezét, és nem törődve a lány zavarával megcsókolta. A bajusza meg a szakálla annyira szúrt, hogy Emma úgy érezte, mint a száraz szénával dörzsölnék az arcát.
1: Na, te leszel az Emma gyerek!
0: Vonta le a tanúságot a nagybácsi, és hátralépett, hogy jobban szemügyre vegye.
1: Ti meg Iván és Konrád vagytok, bár csak az ördög tudja, melyik őtök melyik.
0: Keményen kezet rázott a fiúkkal, azok meg komoly képpel bemutatkoztak neki.
1: Nagyszerű! Nagyszerű! Éppen ideje, hogy végre személyesen is megismerkedjünk,
0: folytatta. A gyerekek továbbra is tátott szájjal bámulták.
1: Miért álltok itt úgy, mint amíg nem láttatok volna eleven nagybácsit? Nyomás befelé! Gyerünk anyátokhoz!
0: A gyerekek bekísérték Gerit a házba. Amikor a konyhába léptek, Dalibát mama Geri harsogó üdvözlésétől megrémülve nyomban lejtett egy társüteményt. Geri magához ölelte, és két csattanós puszit nyomott a két orcájára.
1: Szeli fiam, de örülök, hogy újra látlak,
0: mondta, és elégedetten méregette.
1: Túlságosan sokáig voltam úton.
2: Na hát, igazán, hú, de jó, hogy itt vagy,
0: mondta idegesen Dalibát mama.
2: Hát, ez igazán pompás, és hogy jutottál el hozzánk?
1: A léghajómon, mondta Geri. Okos ember sohasem utazik másként. Én igazán kipróbáltam mindent. Teve és jakkaravánt, hajót, repülőt, amit csak el lehet képzelni. De kétségkívül a léghajózás a legélvezetesebb és legbékésebb módja az utazásnak.
2: Nyilván úgy van, ahogy mondod,
0: válaszolt Dalibát mama kissé hitetlenkedve.
2: De vajon biztonságos is?
1: Még szép,
0: hangzott a maga biztos felelet. Geri bácsi egy székre ereszkedett, amely hangos nyikorgással tiltakozott a tekintélyes súly ellen.
1: Olyan biztonságos, mint házban lakni. Miért csak nem aggódsz azért, mert magammal viszem a gyerekeket is?
2: Micsoda?
3: sikoltotta Dalipat mama. Miket beszélsz itt össze?
1: Nem kaptad meg a táviratomat?
3: Kérdezte Gary, és mérgesen cibált a hosszú bajuszát. Dalipat mama fejét rázta.
1: Fel kell kutatnunk Clarit,
3: magyarázta Gary.
1: Afrikába utazott, hogy a gorillákat tanulmányozza, és még nem jött vissza.
2: Ki az a Larry?
3: Kérdezte Conrad.
1: A bátyám, vagyis a másik nagybácsikátok,
3: mondta Gary.
1: Már 2 éve elment, és nagyon aggódom miatta. Fel akarom kutatni, és ez a gyerekek sas szemére és finom fülére is szükségem lesz. A jó ég tudja, hova vetődött Larry, mióta nem láttam. Lehet, hogy az egész világot be kell utaznunk, hogy rátaláljunk.
3: De pont léghajón, jajdult fel Dalipat mama.
1: Hát persze,
3: harsogta Gary.
1: A gyerekek nem is lehetnének nagyobb biztonságban. Életük legnagyobb kalandja lesz, úgyhogy ne is próbálj tiltakozni.
2: És mi lesz az iskolával?
3: Nyögte ki Dalipat mama.
1: Azt én elintézem,
3: jelentette ki Gary határozottan.
1: Majd felhívom az igazgatót. Egy utazás a Belladonnál mégiscsak többet ér.
2: Istenkém, Istenkém,
3: sopánkodott Dalipat mama.
2: Ki fogják csapni őket?
1: Ugyan már,
3: torkolta le nagy bőszen Gary.
1: Csak próbálják meg. Akkor én bemegyek az igazgatóhoz, és saját kezűleg hasítom ketté. Esetleg 4 felé.
3: A gyerekek nevetgéltek. Tetszett nekik az új módja, hogy Gary bácsi szándékozik elbánni a szigorú és tekintélyes igazgató úrral.
2: És velem mi lesz?
3: Kérdezte Dalipat mama elfúló hangon, mert tudta, ha Gary valamit a fejébe vesz, azt senki se veri ki onnan.
1: Neked sem árt egy kiadós londoni pihenés, gyermekem. Konchitával, a feleségemmel istenén érzed majd magad.
2: Azt hiszem, túl drága mulatság volna, sóhajtotta Dalipat mama.
1: Bűsd csak rám,
3: legyintett Gary.
1: Peruban felfedeztem egy nem túl nagy, de hál' Istennek eléggé gazdag aranybányát, úgyhogy most enyhőn szólva nincsenek anyagi gondjaim. Szóval ne halljak több ellenkezést. Gyertek ki a kertbe, srácok! Hadd mutassam meg nektek a Belladonnát!
3: Alaposabban szemügyre véve a léghajót, a gyerekek megállapították, hogy a kosara tulajdonképpen egy több emeletes torony, melynek a közepén tiga lépcső vezet felfelé. Az építmény földszintjén volt a nappali szoba, néhány raktárhelyiség, a konyha és az éléskamra.
1: Bátran kijelenthetem, hogy a léghajóm párját ritkítja,
3: büszkélkedett Gary.
1: Természetesen magam építettem. A külseje könnyű és hajlékony bambuszfajtákból készült, a belsejét pedig pézsmatulok szőrrel szigeteltem. Alattunk egy nagy tartályban elektromos angolnák kúszkálnak. Ők adják az áramot a hűtőszekrénynek és a villanyégőknek. Nem mondom, eltart egy ideig, amíg meg tudom tanítani nekik, hogy a megfelelő gombnak a megfelelő áramot továbbítsák, de fő, hogy a rendszer működik.
3: A gyerekek követték bácsikájukat a csiga lépcsőn. Legnagyobb meglepetésükre az egész első emeletet kis konyhakert foglalta el. Zöldségvetemények és pici gyümölcsfák sorakoztak egymás mellett, a mennyezet pedig szőlővel volt befuttatva.
2: Csodálatos,
3: kiáltott fel Emma,
2: olyan, mint egy repülő farm. És milyen finomak a gyümölcsök,
3: nyalogatta a szája szélét Conrad.
1: Parancsoljatok, amennyi csak jól esik.
3: Kínálta mosolyogva a finomságokat Gary, és a testvérek le is szakítottak egy pár érett, lédús, sötétpiros almát. A törpe almafák között 3 nagy pókketrecet fedeztek fel a gyerekek.
1: A pókok fonják a sejemszálat, amiből a léggömb, a kötéllétrák meg más dolgok anyaga készül,
3: magyarázta Gary.
1: Muszáj a léghajóban tartanom őket arra az esetre, ha meg kellene javítani valamit. Néha ki is kell cserélnem őket. De szerencsére az angolnák és a pókok is Dél-Amerikának ugyanarról a vidékéről valók. Nem kell 2-szer fáradnom. Na, gyerünk feljebb!
3: Míg följutottak a Belladonna parancsnoki hídjára, 4 takaros kis hálószoba mellett vitt el az útjuk.
1: A hálótermek!
3: Dicsekedett a bácsi. A parancsnoki híd, ahogy Gary nevezte, kis fülke volt a teraszon, tele térképekkel, táblázatokkal és műszerekkel.
1: Van itt egy kis dízelmotorom, én terveztem,
3: mondta Gary büszkén.
1: Egy dél-amerikai fafajta, a kopálfa nedvével működik az egész. Remek szerkezet. Melegíti a levegőt a léggömb számára, de egy kis propellert is járat, amivel kormányozni tudok. A főzéshez és a mosáshoz pedig napelemek melegítik a vizet. Isteni!
3: Kiáltott fel Iván.
1: Levegőben úszó lakás! Pontos megfigyelés,
3: hagyta rá Gerri.
1: No, nagyjából mindent láttatok, most menjünk le és készítsük el az útitervet.
3: Amikor mindannyian kényelmesen elhelyezkedtek a nappaliban, Gerri megköszörülte a torkát.
1: Hát, ide figyeljetek,
3: kezdte.
1: Lehet, hogy több ezer kilométert kell megtennünk, mire megtaláljuk Larryt. Veszélyek is leselkedhetnek ránk, tehát rendesen föl kell készülnötök. Mert mondhatom, ez nem holmi közönséges mentőexpedíció lesz.
2: Hát milyen?
3: Kotyogott közbe Konrád eléggé udvariatlanul. Gerri szigorú pillantást vetett rá, aztán elmosolyodott.
1: A világ tele van válaszra váró csodálatos talányokkal. Például, hogy mitől repül a léghajó?
3: Kérdezte nevetve Iván.
1: Például,
3: bólintott Gerri.
1: Meg hogy hogyan nő egy szilvamagnagyságú mak 20 méteres fává, amelyen ráadásul 50 különböző állatfaj él? Vagy hogy hová repülnek télen a madarak? Hogyan úsznak a halak? Milliónyi hasonló kérdés van, és utazás közben választ kapunk jó néhányra. Szóval hegyezzétek a fületeket, tartsátok nyitva a szemeteket, használjátok az orrotokat, nyelveteket, ujjaitokat, hogy minden érdekeset és újat meghalljatok, meglássatok, megszimatoljatok, megízleljetek és meg is fogjatok.
2: Az anyja, rikkantotta Konrád. Ez nagyszerűen hangzik.
1: Nem vitás,
3: szögezte le Gerri.
1: És van itt valami, amitől még nagyszerűbb lesz.
3: Odalépett a kredenchez, egy zöld fiolát emelt le róla, és az asztalra tette.
1: Ez Larry,
3: mondta.
1: A testvérem nagy tudományú ember, sok értékes felfedezést tett már, de mindközül ez a legkülönlegesebb és legfontosabb találmánya.
3: Kinyitotta a fiolát, egy kis zöld port töltött egy kávéskanálra, és Emmára szórta. Emma csak annyit látott, hogy a port gyorsan beissza a bőre. Álmélkodva dörzsölgette a készfejét, de a fura anyag teljesen eltűnt. Aztán Gerri az ikrekre is szórt a porból. A gyerekeknek hamarosan csengeni kezdett a fülük. A csengés egy pillanatra nagyon hangos lett, aztán abba maradt.
1: Most pedig,
3: rendelkezett Gerri,
1: gyertek ki!
3: Kint a telefonzsinóron egy csapat fecske üldögélt, hangos csiviteléssel tárgyalták a téli vándorút részleteit.
1: Mit fecsegnek?
3: Kérdezte Gerri Emmától.
2: Hát ő tippeket adnak egymásnak, merre is repüljenek.
3: Emma szava elakadt, és hitetlenkedve nézett a bácsikájára.
2: De hiszen értem őket,
3: kiáltott boldogan.
2: Tisztán értem, amit mondanak.
1: Bizony, bólintott Gerri. Nevezhetnénk varázslatnak is. Mostantól fogva minden állattal, akivel találkozunk, tudtok majd beszélgetni. És sokkal többet tanulhatunk, ha kérdezni is tudunk az állatoktól.
3: A gyerekek el voltak ragadtatva új képességüktől. Az ikrek egy ismerős sündisznóhoz rohantak el társalogni, míg Emma megigézve hallgatta a fecskék tereferéjét.
1: A fecskék sokkal jobban útba igazíthatnak bennünket, mint a térkép,
3: vélekedett a bácsi.
1: Először a Szaharába megyünk, Afrikába, és a fecskék is oda szoktak télen vándorolni.
2: Ezek nem sokára indulnak,
3: mondta Emma,
2: de gondolom maradtak még néhányan a csűrben.
3: Azonban csak egyetlen meglehetősen zsémbeskedvű madár ücsörgött a fészke szélén.
1: Hó, fecske komám,
3: szólította meg Gerri.
1: Ha te is úgy gondolod, elvihetünk magunkkal a léghajónkon Afrikába. Cserében segíthetél kormányozni.
2: És mi lesz a koszttal?
3: Kérdezte követelőző hangon a fecske.
2: A levegőből nem élek meg.
1: Lisztbogár megfelel?
3: Csábította Gerri.
1: Van egy nagy dobozzal.
2: Még gondolkozom a dolgon,
3: mondta a fecske.
2: De úgy látom, sok kellemetlenséget veszek a nyakamba veletek. Mikor indultok?
1: Holnap reggel,
3: felelte Gerri.
1: Korán.
2: Akkor gyertek el hozzám holnap reggel,
3: mondta a fecske.
2: Még megrágom magamban az ajánlatot, és majd utána nyilatkozom.
3: Másnap reggel kikísérték Dálibát mamát a londoni vonathoz. Azután mind a négyen elmentek a csűrhöz, de üresen találták. A fecske már korábban fölrepült a parancsnoki hídra, és ott várta, hogy ők is beszálljanak a Belladonnába. Minden készen állt a mesés légi utazáshoz. A gyerekek még soha életükben nem voltak ennyire izgatottak.

0: Repülőrajt. A selyemből font köteleket behúzták, szépen föltekerték, és a belladonna, mint egy óriási szappanbuborék, méltóság teljesen a levegőbe emelkedett. Déli irányba haladt, egyre magasabban. A gyerekek a terasz korlátjára támaszkodva nézték a tovatűnő tarka vidéket. A kukorékoló kakasok, berregő autók zaja a mozdulatlan tiszta levegőben egészen a léghajóig szállt. Sőt, még az emberek beszélgetéséből is hallottak valamicskét. Még magasabbra emelkedtek, és a falvak egyre kisebbnek látszottak. Nem sokára a juhok és a tehenek is akkorák lettek, mint a hangyák. Legjobban talán a csend lepte meg a gyerekeket. A belladonna hangtalanul úszott a levegőben, mint a pitypank szétfújt virága. Csak néha hallatszott egy-egy sziszenés, amikor a dízelmotor újabb adag forró levegőt pumpált a léggömbbe. Geri bácsi a délelőtt nagy részét a Parancsnoki hídon töltötte, és a fecske segítségével az utat tervezgette. Mindketten ingerlékeny hangulatban voltak, s a gyerekek hallották, ahogy nagyban vitatkoznak, merre is repüljenek. Az egész léghajó visszhangzott tőlük.
1: Larry az utolsó adatok szerint az afrikai trópusi őserdőben tanulmányozta a gorillák életét. Na már most, a legrövidebb út az Atlasz-hegységtől jobbra vezet, ugyebár?
0: Hasogta zordonul Gerry.
2: Úgy látszik, még csak nem is hallottál az atmoszferikus légáramlatokról,
0: tolkorta le a fecske.
2: Jó 100 kilométeres kitérő lenne, ha arra mennénk, balról kell kerülnünk.
0: Geri bácsi végül mélyet sóhajtott és feladta a küzdelmet. Nem lehet egy olyan madárral vitatkozni, aki évente kétszer is megteszi ezt az utat. Geri kicsörtetett a teraszra, és néhány mély légzési gyakorlattal próbálta megnyugtatni magát.
1: Sült bolond voltam, hogy ezt a nyavajás madarat is magammal hoztam,
0: morgolódott a gyerekeknek.
1: Csak bajnak van, és milyen kellemetlen kötekedő fráter, folyton akadékoskodik.
0: A gyerekeknek volt annyi eszük, hogy ne nevessék el magukat. Geri fél szemét a távcsőhöz tapasztotta, és úgy elbődült, hogy mindenki összerezzen tiettében.
3: Oda nézzetek! Az ott már a Lamas csatorna, na hogy tudok navigálni?
0: Kérdezte diadalittasan.
3: Nekem aztán tényleg nincs szükségem semmilyen csiripszli madár parontra, hogy ide találjak.
0: A három testvér úgy gondolta, a Lamas csatorna van akkora, hogy a vak is megtalálná, de tapintatosan egy szót sem szóltak. A pici hajókkal telepetyegtetett csatorna úgy csillogott, mint a halpikkelyek borítanák. A belladonna nem sokára a franciák erdőkkel, mezőkkel ékes szép földje fölött repült. Mivel a friss levegőtől farkas étvágyuk lett, mindannyian lementek a léghajó belsejébe. Geri a sikeres navigálás fölötti jókedvében kiadós ebédet készített. Sült kolbász és tükörtojás volt krumplipürével, és kiegészítve az előző nap szedett gombával. Ebéd után az egész társaság visszament a Parancsnoki hídra. Távcsövön nézelődve hatalmas hegyláncra lettek figyelmesek, némelyik csúcson hósapkát is láttak.
3: A Pireneusok!
0: Rikoltotta Geri végképp kiengesztelődve.
1: Mindjárt Spanyolországba érünk.
0: Alkonyatkor már Spanyolország középső területe fölött repültek. A falvak és városok, mint meg annyi óriási Szent János bogár ragyogtak a balzsamos levegőben. A gyerekek a nap izgalmaitól kimerülve feküdtek le. Ők aludtak, a millió hunyorgó csillag és a malomkeréknyi hold pedig azt látta, hogy a belladonna átrepül a földközi tenger fölött. A levegő egyre melegebb lett. A három testvér a száraz sivatagi homok szagára ébredt. A végtelenben nyúló Szahara fölött akkor kelt fel a nap. A homokdűnék rőtvörösek vagy halványsárgák voltak, az árnyékban megbúvó homok pedig lilás kékes színben pompázott. Itt-ott kis oázisok látszottak, szélcibált a pálmákkal, melyek a homokra kidobált zöld parókának tűntek messziről. Reggeli után Geri alacsonyra ereszkedett a belladonnával, hogy megnézhessék a tevéket, mert Emma nagyon kíváncsi volt rájuk. 10 méter magasan húztak el a dűnék fölött, a gyerekek pedig le sem vették a szemüket a távcsövükről. Konrád egyszer csak felkiáltott.
2: Oda nézzetek! Ott egy lapátfülű róka!
1: Sivatagi róka, mondta Geri. Majd megkérdezzük tőle, hol vannak a tevék. Csak tud mutatni nekünk egyet.
0: A belladonna kosara nyikorogva ereszkedett le a homokra. Amikor a testvérek kinyitották az ajtót, valósággal melbevágta őket a forróság, mintha egy tüzes kemence ajtaját nyitották volna ki. A rókának halvány drapszíne volt, két hatalmas füle, mint két szőrös konyvirág, a szeme fényes fekete, orra csillogó fekete bogyó. A közeledő gyerekek láttán barátságosan csóválta a farkát.
2: Jó reggelt!
0: Köszönt magas hangján.
2: Melyik madárnak van ilyen óriási tojása?
0: Nem tojás ez, hanem léghajó, magyarázta Emma, és megpróbálta nem kinevetni a rókát.
2: Ja, hogy léghajó,
0: mondta a róka, ki nem akarta elárulni, hogy fogalma sincs mi az.
2: Persze, persze. Nem láttál a közelben tevéket?
0: Kotyogott közbe Konrád.
2: Van egy ott annál az oázisnál,
0: bökött előre mancsával a róka.
2: Elkísérednélek titeket oda, de őszintén szólva szerintem nem érdemes. Roppant unalmas nagyképű szószátyár alak.
1: Én itt maradok, jelentette ki Geri. Öreg és kövér vagyok ahhoz, hogy homokdűnéken nyargalásszak. Egyébként is elég tevével találkoztam már életemben.
0: Emma és az ikrek a róka nyomába eredtek. Nem esett könnyű járás a süppedő homokon. Borzasztó volt a hőség, ráadásul szél is kerekedett, és az arcukba fújta a homokot. A szájuk is tele lett vele. Megkönnyebbültek, amikor elérték a hűs oázist, és ihattak tiszta kék tavacskájából. Az egyik pálmafa alatt unottan üldögélt egy egypupu teve. Megvetően bámult rájuk, aztán a rókáé mellé hajtotta a fejét. A következő pillanatban különös gurgulázó kiáltást hallatott, majd focilabda nagyságú fehér golyó jelent meg a szájában. A róka ijedtében felvonított és elszaladt. Röhécselt a teve, míg a fehér golyóbist lassan visszavette a szájába.
3: Ha elpukkantom, mindig inukba száll a bátorságuk.
0: De hát mi ez? Kérdezte Emma. Azt hitte, nagy és guztustalan, felfújható rágógumit látott.
3: A garat hólyagom, fel tudom fújni, és utána pukkan,
0: mondta teve büszkén, és még egyszer bemutatta tudományát a bámuló gyerekeknek.
3: Kik is vagytok ti tulajdonképpen?
0: Kérdezte végül, mihelyt Ráun tulajdon produkciójára. Kalandvágyó utazók, mondta Emma, és már húzta is elő az úti naplót, amelyet az édesanyjától kapott indulás előtt. A teve gyanakodva nézte az előkészületeket.
3: Ingyen nem vagyok hajlandó nyilatkozni,
0: jelentette ki. De hiszen ez csak a naplóm, méltatlankodott Emma. Jegyzeteket készítek azokról az állatokról, akikkel találkozunk. Igazából Larry nagybátyánkat keressük. Lehet, hogy erre felé is járt.
3: Ilyen nevet még sose hallottam,
0: mondta a teve fitymába.
3: Ha járt volna erre, biztos, hogy én tudnék róla.
2: Hogy?
0: Szólt közbe Iván.
3: Az én segítségem nélkül senki emberfia nem bírja ki a sivatagban. Csak a hátamon képesek közlekedni,
0: dicsekedett a teve.
3: Mivel, hogy én nagyon sokáig meg vagyok ivóvíz nélkül, a púpomban bőven van zsiradék, hogy ne legyek éhes, és a lábam sem süpped bele a homokba. Én...
0: Emma elfojtott egy ásítást. A rókának igaza volt. Ez a teve tényleg unalmas, nagyképű szószátyár alak. A teve hirtelen elhallgatott.
3: Szerintem, nézett körül, épp ideje, hogy visszaszálljatok a léghajótokba.
0: A teve pillantását követve a három testvér azt látta, hogy a menedéket adó oázison túl nagyon erős szél kerekedett, és hatalmas felhőket kavar a szúrós homokból. Emma és az ikrek egy kicsit megijedtek.
3: Csak semmi pánik, mondta a teve magabiztosan. Megszoktam már, hogy én nekem kell segítenem a sivatagi utazókon.
1: Visszaviszlek a léghajótokhoz, mielőtt a homokvihar még rosszabbra fordul.
0: Hát ezt nagyon megköszönnénk, mondta Emma, bár nem igen hitt az egészben. Mindhárman fölmásztak a teve nyergébe, és jó erősen megkapaszkodtak. A teve nagy nyögések kíséretében feltápászkodott. A gyerekek eltakarták orrukat, szájukat, és behunyták a szemüket, hogy ne menjen bele a homok. Van még egy zsebkendőm, nem kéred teve? Kérdezte Emma.
3: Seppi szüksége prá,
0: horkantott náthásan a teve.
1: Miért ilyen furcsa a hangod?
0: Érdeklődött Konrád.
3: Mert be tudom dzsukti az orjukabat, hogy ne bedjen bele a homok, de most aztán kapaszkodjatok.
0: A testvérek meglepetten tapasztalták, a tevék mozgása olyan kiszámíthatatlan, hogy az ember alig tudja megtartani az egyensúlyát. Először csak ide-oda inog a púp, de aztán középen is össze-vissza himbál.
3: Ugye még soha nem utaztatok ilyen poppázsad?
0: Kiabált a teve.
1: Soha!
0: Kiáltották kórusban a gyerekek. Okosabbnak vélték, ha nem válaszolnak őszintén. Igazából azt gondolták, hogy ilyen kényelmetlenül még soha sem utaztak. Mire odaértek a Belladonnához, mind a hárman tengeri betegek lettek.
1: Na, hála Istennek! Kiabálta Geri az örvénylő homokban. Már indulóban voltam, hogy megkeresselek benneteket. Beszállás, gyorsan! Pont abba az irányba fúj a szél, ahová mi is igyekszünk.
0: A testvérek egy-kettő a léghajón termettek. A Belladonnát, mintha rugók lökték volna a magasba, búcsút intettek a homokfelhőben gyorsan tova tűnő tevének, és sebesen szálltak dél felé. Másnapra messze maguk mögött hagyták a sivatagot. Az idő még melegebb lett, a gyerekek szinte egész nap fürdőruhában voltak. A nagybácsi kekiszínű rövid nadrágot és trópusi zubbonyt húzott. A nap ellen védő burkalapjában hatalmas gombának látszott.
1: Következő állomásunk Közép-Afrika, ahol gorillákkal fogunk találkozni, zengte. Ott végre megszabadulhatunk ettől a folyton feleselő fecskétől.
0: Pszt, figyelmeztette Emma, meghalhatja.
2: Jaj, de izgalmas lesz,
0: újjongott Iván.
2: Nem veszélyesek azok a gorillák?
0: Kérdezte Konrád.
1: Egyáltalán nem, nyugtatta meg Gerri. El ne higgyétek azt a sok ostobaságot, amit a képregényekben olvastatok, hogy vérengzők meg hasonlók, 100%-os szamárság.
0: Alig telt el egy-két nap, és már is az egyenlítői trópusi őserdők fölött szállt a Belladonna. A fák sűrűn álltak egymás mellett, s itt-ott ezüstösen csillogó folyók kígyóztak közöttük. Alacsonyabbra ereszkedve már a dús növényzet csodás illatait is tisztán érezték, mintha óriási sütő fölött léghajókáznának, amelyben egyszerre tucatnyi finom sütemény sül. A léghajó kosara lassan közeledett a fák tetejéhez.
2: Itt el vannak útjaink, mondta a fecske. Remélem, srácok, szép utatok lesz.
0: Szia, hálásan köszönjük a segítséget, búcsúzott tőle Emma.
2: Viszontlátásra jövő nyáron. Tartsátok fenn a helyemet a csűrben,
0: kiáltotta a fecske, és elhussant a szemük elől.
1: Le kell másznunk a lombkoronába, hogy megtaláljuk a gorillákat,
0: adta ki az új feladatot a bácsi. Miféle koronáról beszélsz? Kérdezte Iván.
1: A fák felső részéről. Azt hívják lombkoronának,
0: magyarázta Gerri.
1: Ez magában is külön világ, majd meglátjátok.
0: Meg is látták. Mert amikor a Belladonna csak pár méterre volt az óriás fák tetejétől, mintha napfényben fürdő, elvarázsolt kertbe érkeztek volna. Mindenfelé tarka virágokat és gyümölcsöket láttak. A fák tetején élénkszínű gyíkok, ágakon élő békák, mókusok és a roppant zajjal vigadozó majmok csapatai nyüzsögtek. A fehér bajuszú majmok, akik egy kicsit hasonlítottak Gerrire, be is másztak a léghajóba.
2: Gorillákkal nem találkoztatok?
0: Kérdezte tőlük Emma.
2: Gorillák!
0: Rikoltott egy piros gyümölcsöt majszoló majom.
2: A földszinten laktak abban a szörnyű sötétségben. Mi persze itt fent, ahol folyton süt a nap, és sok finomságot lehet enni. Nincs az a bőven termő fügefa, amiért leereszkednék oda. Sajnáljuk a szerencsétleneket, hogy lent a földön kell tengődniük. Egyébként annál a nagy vörös fánál érdemes próbálkozni, arra elég gyakran látni őket.
0: A fához érve Emma és az ikrek elbűvölve bámulták a rengeteg piros virágot és a virágok körül sürgülődő sok zománcos mézmadarat. A piciny madaraknak hosszú görbevégű a csőrük és szivárvány színű tolluk drága kőként ragyog a napfényben. A kis mézevők buzgón szívták a nektárt a virágokból.
2: Olyan, mint egy élő karácsonyfa,
0: suttogta Emma.
1: Afrika legszebb madarai,
0: mondta Gerry, mintha lexikonból olvasná.
2: Gyertek, itt lehorgonyzunk, azután leeresztjük a kötéllétrát. Én megyek elől,
0: tette hozzá, mikor a sejemszálakból font létrát lebocsátották,
2: és rögzítem az alsó végét. Majd kiabálok, ha jöhettek.
1: De nagyon vigyázzatok magatokra, mert hosszú az út lefelé. Kimondhatatlanul morcos leszek, ha valamelyikőtök összetöri magát.
0: Azzal Gerry bácsi a kötéllétrán termett, és elindult lefelé. A létra idegesítően nagyokat lengett jobbra-balra, de ne feledjük, Gerry súlya ugyancsak próbára tette a szakító szilárdságát. Mielőtt eltűnt volna a gyerekek szeme elől, elvétett egy lépést, de szerencsére meg tudta tartani magát. A gyerekek elborzadva gondoltak arra, milyen rettenetes baj történhetett volna. A küzdelem hevében azonban Gerry fejéről leesett a burkalap és lezuhant a földre. Nem sokára az egész nagybácsit elnyelte a rengeteg. A létre hamarosan abbahagyta a rángatózást, ebből tudták meg a testvérek, hogy Gerry biztonságosan landolt.
3: Rögzítettem a létrát, jöhettek, de egyesével és óvatosan, ordította.
0: A gyerekek egymás után és nagy körültekintéssel másztak le az őserdő félhomályos földjére. Korrád maradt utolsónak. Amikor az alsó létrafokról a vastag avarra ért, úgy érezte, mintha puha perzsa szőnyegre lépett volna.
2: Na,
0: mondta Gerry, miközben nagy igyekezettel tisztára törölte a szemüvegét.
1: Most gyertek utánam, ne maradjatok le és ne csapjatok nagy zajt.
0: Korrád úgy érezte, székes egyházban sétálnak, ahol oszlopok helyett fatörzsek tartják az épületet. Nyugodt, csendes forróság ülte meg az erdőt, csak egy-egy madárfügy hallatszott néha. Korrád néhányszor meg is állt, hogy közelebbről megszemléje a virágokat, s hirtelen azt vette észre, hogy már nem látja a többieket. Kiáltozni kezdett, de válasz nem érkezett. Egyedül maradt, és az igazat megvalva félt egy kicsit. Ebben a pillanatban feltűnt neki, hogy valami mocorog az aljnövényzet között. Előre lépett, hogy megnézze, mi az. Hosszú, fekete cső emelkedett ki a földből, s Korrád azon vette észre magát, hogy egy nagy, fekete kígyóval néz farkas szemet. Mondani szeretett volna valamit, de semmi sem jutott az eszébe. Aztán a kígyó hirtelen Korrád felé köpött. A kisfiú égő fájdalmat érzett az arcán, és minden elsötétült előtte. Nem látott. Vakon botorkált a bozótban, aztán csak azt érezte, hogy zuhan lefelé. A következő pillanatban Gerry kiáltása ütötte meg a fülét.
3: Erre itt vagyok, segítsetek!
0: Jajgatott Korrád. Egy-két perc múltán azt érezte, hogy Gerry fölemeli.
2: Mi történt veled?
0: Kérdezte aggódó hangon Emma. Korrád nagy nehezen elnyögdécselte az esetet.
1: Köpőkobra,
0: jelentette ki Gerry.
1: Összeférhetetlen fajta. Ne félj, kimossuk a szemedet, és rögtön látni fogsz.
0: Emma zsebkendőjét megnedvesítették a vizes palackból, és neki láttak, hogy tisztára mossák Korrád szemét. Fél óra múlva Korrád még vörös és duzzadt szemmel nézte a világot, de újra tisztán látott. Most vette csak észre, hogy ilyettében egy kiszáradt folyó medrébe esett. Gerry sajtos szendvicseket húzott elő a zsebéből, és ragaszkodott hozzá, hogy üljenek le nyugodtan és falatozzanak egyet a nagy ijegységre. Pár óra múltán Korrád úgy érezte, eléggé rendbe jött ahhoz, hogy folytassák az utat. Csak 200 métert tettek meg, amikor olyan hangokat hallottak, mintha viharos hullámok vernék a tengerparti sziklákat.
1: A gorillák közlekednek így a sűrűben,
0: mondta a bácsi.
1: Örülök, hogy végre a nyomukra akadtunk.
2: De ha jól hallom, nem lehetnek túl kicsik, mondta aggodalmaskodva Konrád. Még Gerinél is nagyobbak, vihogott Iván.
1: Hirtelen, de olyan hirtelen, hogy egy pillanatra a szívverésük is elállt. A bambuszok alkotta falat felszakítva egy hatalmas gorilla ugrott eléjük. Szája tátva volt, öklével hangosan döngette a mellkasát, mintha egyszerre öten verték volna a nagy szőnyeget a porolón. Bődült el a gorilla.
3: Ho-ho! Kiabálta túl Geri bácsi. Hagyd abba a bolondozás, barátok vagyunk. Micsoda?
1: Álmélkodott a gorilla.
3: Biztos? Egy gyanúsan hasonlítotok az emberekre.
2: Azok is vagyunk, szólt Emma, de nem fogunk bántani. A nagybátyánk öreng volna hozzá, mi meg kicsik.
3: Igazod lehet,
1: felelte a gorilla.
3: Csak tudjátok, mostanában eléggé rájár a rúd a magunk fajta vegetáriánusokra. Mindenki ránk vadászik, sosem lehetünk elég óvatosak. Ha tudnátok, milyen kimerítő fajtan ilyen vadállatnak tettetni magunkat, mikor nem is vagyunk azok. Fogalmatok sincs róla, mennyi kellemetlenséggel jár.
4: Tűnk, aztán nem kell félnetek. Ez az egy biztos, szögezte le Gerri. Hol van a családod?
3: Már is szólok nekik, mondta a gorilla. Előre küldtem őket, nehogy bajuk essen.
1: A gorilla hosszú, mennydörgésszerű hangot hallatott, és a sűrű bozótból tüstént három nőstény gorilla bújt elő, mindegyik a kölykét szorongatta. Miután meggyőződtek arról, hogy Gerri és a gyerekek békés céllal érkeztek, körbeülték és kíváncsian nézegették a látogatókat. A gyerekek hosszú és féktelen fogócskázásba kezdtek a kis gorillákkal, miközben a bácsi és az öreg apa állat leültek beszélgetni.
4: Tulajdonképpen Larry bátyámat keressük, mondta Gerri. Nem találkoztál vele?
3: Úgy 2 évvel ezelőtt járhatott erre. Tudod, elsősorban az nyugtalanította, hogy olyan nagyon pusztítják az őserdőt.
1: Emlékezett a gorilla, egyre jobban belemelegedve.
3: Évről évre több fát vágnak ki. Ha ilyen ütemben folytatják, nem sokára semmi sem marad belőle, és akkor mi lesz velünk állatokkal?
4: Nem tudom. Nem tudom.
1: Ismételgette Gerri szomorúan.
3: Az erdőt a faanyagért írtják, meg hogy termőföldet szerezzenek,
1: folytatta a gorilla.
4: Hogy látnak ennyire esztelenek?
3: Mindig feldühödök, ha rá gondolok. Az őserdőt senki sem tudja pótolni, egyszer kipusztul. Nem sokára nem lesz hol laknunk, és mindannyian éhen veszünk. Az őserdőkből sivatag lesz. Ezt még az emberek sem akarhatják.
4: Nem tudom, mennyire vigasztal téged, mondta Gerri. De biztosíthatlak, hogy a világon nagyon sok embert izgat az őserdő sorsa, és meg is próbálnak tenni valamit az érdekében. De térjünk vissza a bátyámra.
3: Innen dél felé indult a Zambézi környéki szavannához. Valami olyasmit mondott, hogy elefántokkal akar találkozni.
1: A kis gorillák elfáradtak a fogócskázástól, és mivel találtak egy darab vadrebarbarával benőtt földet, a család étkezéshez telepedett le. Kihúzgálták és felaprították a növényeket, és közben akkorákat kurjongatta körömükben, hogy ez valóságos égzengésnek hallatszott.
4: Legjobb lesz, ha angolosan távozunk,
1: súgta Gerri a gyerekeknek,
4: és békén hagyjuk a gorillákat evés közben.
2: És mi lesz Larry bácsival?
1: Kérdezte Iván.
4: Elment az elefántok után, mondta Gerri. A Zambézi folyónál kell a nyomára akadnunk. Lesz idő felírni a kalandokat az útinaplóba, amíg odaérünk.

0: jön a mamut.
1: Vigyázunk, elsodorja anyut.
2: Hé, mama, vigyázz!
0: Jön a mamut!
3: Hé, sapu, vigyázz!
4: Jön a mamut!
2: Hé, szívem, vigyázz!
0: Jön a mamut.
1: És ha nem vigyázunk, elsodorja anyut.
5: Ember szól.
6: Gyere, fiam, fogjuk meg a vacsorát!

0: a mamut!
1: Én szíven vigyázz!
2: Jön a mamut!
3: Vigyázunk, elsodorja anyut!
1: Hé, mama, vigyázz!
2: Jön a mamut!
4: Hé, sapu, vigyázz!
0: Jön a mamut!
1: Én szíven vigyázz!
2: Jön a mamut!
3: És ha nem vigyázunk,

viseltem a pát, mert olyan kedves és megértő, mert megszuki, és mindig valami jót akar, és csak a legjobbat akarják velem.

0: Ha jót akarsz magadnak, ne menj manó iskolába, amit ott tanulhatsz, attól buta leszel, mint a tök. Jól elbeszélgethetsz majd egy útszéli fűzfával, de az is azt gondolja majd,
1: micsoda rossz kölyök.

0: Radio Froh auf 105 MHz. Jó reggelt, kedves hallgatók! Önök most itt a stúdióból Mátét és Márkot hallják, mert végre itt van a vendégünk, akire én már nagyon régóta vadásztam, hogy egy kicsit politizálhassunk. Úgyhogy a Rádió Froh hullámhosszán a Hungaró stúdió adását hallgatják. Ma egy picit megpróbáljuk megérteni, hogy mi is történt április 12-én. Megpróbáljuk kontextusba helyezni többféleképpen a magyar választási eredményeket. Bevallom, én is önmagamban is nagyon kíváncsi voltam arra, hogy vagyok arra, hogy mi történt és hogyan történt. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, Márk, hogy végre itt vagy velünk. Isten hozott.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Április 12-e, ez a választás, ez egy demokratikus választás volt?
1: Ez már alapvetően egy érdekes kérdést vet fel. Ugye, mint azt tudjuk, 2010 után a választási törvény Magyarországon elég rendesen meg lett változtatva. Az új választási törvénnyel kapcsolatban nagyon sok kritika merült fel, mind belföldön, mind külföldön. A másik oldalon azonban azt is el kell mondani, hogy nagyon sokan azt is kiemelték, hogy még ezek után, a torzítások után is, amik bekerültek az új választási rendszerben, még mindig egy olyan működőképes választási szisztéma jött létre, ami alapvetően még talán vállalható is. Úgyhogy alapvetően azt mondanám, hogy demokratikus választások voltak, de nem voltak fair kiindulási pontok, és nagyon-nagyon lejtett a pálya az akkori kormánypártok irányában.
0: Jó, ezt viszonylag sokan elmondták, ez teljesen igazadon, na marhára kíváncsi voltam, mert igazából az eredmény tükrében jutólag visszanézve senki sem mondta azt, hogy fúj, ez egy jogtalan választás volt. Tehát egyik párt sem támadta meg a végeredményt, a Tisza ugye boldogan örült, és felemelte a kezét győztes módjára. Tehát ilyenkor a szakember azt mondja, hogy bár a körülmények nem voltak korrektek, hogy most is megfogalmaztad, de tulajdonképpen ezt az eredményt kénytelenek vagyunk elfogadni, nem kénytelenek vagyunk. Nem jó a megfogalmazás, nem tudom pontosan, hogy kerüljem körbe ezt a nehéz politikai részét ennek a dolognak, hogy akkor, ha én elfogadom ezt az eredményt, akkor a szememet becsukva félig tulajdonképpen azt mondom, hogy mégis ez egy választás volt, aminek
1: 2014-ben, 2018-ban, 2022-ben is már hasonló módon történtek meg ezek a választások, és utána is mindig felmerült ez a kérdés, hogy rendben volt ez a választás, így nem volt rendben, de alapvetően utána mégis az volt a konszenzus, hogy bár nem voltak fair játékszabályok, bár a győztes kompenzáció és a többi mindenféle változtatás miatt főleg az addigi magyar rendszerhez képest egy torzulás jött létre, mégis azokat az eredményeket is elfogadtuk, úgyhogy ezért szerintem a 2026-os választási eredményeknél is ugyanez a hasonló konszenzus alakult ki, hogy elfogadjuk.
0: Jó, köszönöm szépen. Talán akkor menjünk tovább. Számodra, aki ugye szakmabeli ember vagy, hol lett? Tehát, hogy tudsz pontos időpontot mondani, vagy egy körülbelül időpontot, amikor azt mondtad, hogy fú, a Fidesz most lehet, hogy veszíteni fog? Tehát, hogy vagy, hogy most már sanszos, hogy veszíteni fog?
1: Szerintem itt nehéz egyetlen egy napot mondani, vagy egyetlen egy hetet mondani, az inkább tényleg egy ilyen folyamat volt, ahogy 2025 nyarán már elkezdtek olyan adatok jönni, amikor az ember azt érezte, hogy egyenlített a helyzet, ősszel már kijöttek az első olyan adatok, ahol már az ember azt érezte, hogy hoppá, lehet, hogy a kormánypártoknak problémája lesz, vagy akár nem fognak többséget szerezni a magyar parlamentbe. És szépen lassan, ahogy mentünk az idővel előrefele, térre már egyre láthatóbb volt, hogy egy veresség az benne van a pakliba. Azonban egészen ugye 2026 áprilisig a különböző kutatóintézetek nagyon-nagyon különböző számokat mértek, úgyhogy az ember benne volt egy kicsit ez a félsz, hogy melyik számoknak higgyen az ember, vagy valójában...
0: Igen, ez borzasztóan. Ez nagyon erősen körbefolyt ezt a választást, ezek a számháború, hogy most szegény Hán Endre ugye mennyire meg volt támadva. Most én elnézést kérek minden hallgatót, ez most politikai hírvallástól függetlenül azt gondolom, hogyha egy ilyen szakmai hátterű embert folyamatosan kiraknak a plakátra, és meghurcolják a nevét, és választási témává teszik, akkor azt gondolom, hogy ez egy szegény ember. De hát, hogy neki egyértelműen igaza lett, és teljesen korrekt számokat közölt. És akkor itt át is megyek gyorsan egy másik vágányra. Szerinted a Fidesz politikusai tisztában voltak ezekkel a számokkal, vagy nem? Tehát, hogy te hogy látod így most már 3 hónap visszatekintésében, hogy...
1: Nehéz ugye válaszolni rá, nem láttunk bele a fejükbe, vagy mik történtek az ottani beszélgetések között. Ami az elmúlt hónapok alapján interjúkból, beszélgetésekből kiderül, hogy talán a központi felsőbb rétegek tisztában voltak mindenféle számokkal, de úgy tűnik, hogy azok, akik nem voltak annyira közel a pártvezetéshez, ők elfogadták azokat a számokat, amiknél még márciusban is úgy tűnt, hogy a volt kormánypártok biztosan nyerni fognak.
0: Igen, ők egy hitalapú választást voltak, az viszonylag erőteljesen látszott. Szerinted a Fidesz politikáját most próbáljuk meg egy picit a mondani valótól elvonatkoztatni, mert hogy nem változtattak a politikájukon, nem változtattak az üzeneteiken, tehát a legvégig tolták ezt a de mi erősebbek vagyunk, de mi ezt meg fogjuk nyerni. Tehát, hogy politológusként ez honnantól kezdve biztos, hogy ez hiba volt. Tehát, hogy kellett volna változtatniuk valahol? Tehát így utólag visszanézve, hogy lett volna egy olyan, politikai váltás, amire mondjuk azt mondod így utólag, hogy hát ezt azért meg kellett volna csinálni ahhoz, hogyha ők egy picit jobb eredményt akartak volna elérni.
1: Én inkább úgy fogalmaznék, hogy talán még jóval a választások előtt 2025 környékén valahol kellett volna alapvetően egy teljesen más stratégiára felépíteniük az egész választási felkészülésüket, vagy az egész választási stratégiáikat, mert amint ez a gépezet beindul, amint ezt a gépezetet elindítják, utána ezt már nagyon nehéz megváltoztatni, illetve hogyha megváltoztatják, az a választó polgároknak is nagyon látványos törés, és azutána megint csak egy kérdéses dolog, hogy a potenciális választók elfogadnak egy a választási kampány közepén jövő nagyon nagy változtatást, vagy azt inkább negatívan fogadják.
0: Értem, látod, erre nem gondoltam, jogos. Nekem úgy tűnt egyébként, hogy a Fidesz politikai közössége az egészen hajmeresztően hithű, tehát hogy, és tulajdonképpen a választási eredményből is ezt látom, mert amit én utólag több podcastot is meghallgatva ki tudtam szedni, az, hogy itt igazából a Fidesz a saját választási rendszere verte meg. Tehát ugye ez a fajta győztes kompenzációs, ez a fajta, hogy nem vagy az ellenzék, az ó ellenzék, ugye talán most már ez ilyen kominfó meghatározás, ugye eltűnt, és gyakorlatilag két párt versenyzett Magyarországon. Ez akkor ennyi, hogy saját rendszerét úgy építette föl, hogy arra nem gondolt, hogy mi van, hogyha ő van a negatív szerepben.
1: Nagyon sokáig arra épített a Fidesz-KDNP kormánykoalíció, hogy ők voltak középen egy nagyon nagy tömb, ettől balra mondhatni voltak ezek a nagyon kis töredezett pártok, akik egyre kisebbek lettek, egyre jobban elvesztették a választók támogatását, és tőlük viszont jobbra még a Mi Hazánk még egy nagyon markánsan extrém jobboldali formációként ott volt. És ahogy te is említetted, itt jött az a nagyon nagy különbség, hogy az új Tisza formáció felismerte azt, hogyha ők egy az egybe tudnak egy hatalmas tömböt felépíteni, akkor ezek miatt a torzítások miatt a választási rendszerbe. Ha már csak egy kicsit is nyernek, azután a parlamenti székeknek a számába már egy nagy arányú győzelmet is tud jelenteni.
0: De hol voltál egyébként? Tehát, szóval ilyen személyeset kérdezni, hogy te hol nézted a választásokat?
1: Itt Linzben volt. Aznap volt a linci maraton, úgyhogy az egész nap ilyen nagyon mozgalmas volt számomra. Úgyhogy jó is volt, mert én is részt vettem a maratonon, utána délután hazamentem, egy kicsit pihentem, úgyhogy friss erővel tudtam este felkészülni rá, és egy jó barátommal néztem végig az egész választási közvetítést, akivel együtt költöztünk Linzbe még 2015-ben, és pont arról beszélgettünk mi is, hogy már végignéztünk egy ilyen választási éjszakát 18-ban és 2022-ben, úgyhogy éppen ezért mindegyikünkben volt egy kicsi félsz, hogy mi fog történni, és ehhez képest aztán pontosan emiatt szerintem mindkettőnk nagyon meglepődött, hogy milyen arányú veszteséget értek el a volt kormánypártok, és mekkora arányban nyert a Tisza párt.
0: Nekem, tehát most én is egy kicsit is személyesebben elmondom, én Birminghamig menekültem, mert én nagyon féltem, bevallom őszintén, én azt vizionáltam, hogy itt még valami lesz. Tehát az én fejemben ez úgy működött, hogyha a Fidesz ezt tudja, hogy nagy szarba van, mert én arra tippeltem, hogy Hán Endre számai jók, akkor itt valamit kell még húznia, tehát valami övön aluli, vagy valamilyen olyan fajta húzása kell, hogy legyen, mert hát akkor el fogják veszíteni a választást még hozzá nagyon. Mert ugye a választáshoz közeledve már eléggé olyan eredmények jöttek ki, amik már megkockáztatták a Tiszás kétharmadot, ami meg ugye teljesen egyértelmű politikai helyzetet generált. És én ebből kiindulva bevallom, én féltem, hogy itt lesz valami hamis zászlós, vagy valami olyan fajta dolog, ami, vagy esetleg lefújják a választást, nem tudom, aztán féltem, hogy kicsit ilyen Szerbia 2.0 lesz, hogy sok ember az utcán, és szóval marhára nem tudtam megítélni, hogy mi lesz, úgyhogy én elmentem Birminghambe, és Birminghamből néztem a interneten keresztül ugye az adásokat, és vicces volt, mert a Hír TV jött be csont nélkül, tehát a Hír TV-t lehetett ott valamiért egészen tisztán fogni, és hát élőben nézni azt, ahogy a Hír TV-s propagandistáknak megcsúszik az arca, az egy elképesztő élmény volt. És hát ott úgy voltunk este a barátokkal, akikkel együtt néztük, hogy Jesszum Pepi, ez nagyon úgy néz ki, hogy ez meg lesz, és ugye meglepően gyorsan, hát Orbán Viktor a 9:30-10-kor be is jelentette a verességét, amin meg tényleg nagyon meglepődtem, bevallom őszintén.
1: Sokan beszéltek erről még a választások előtt, hogy ha nem lesz egyértelmű a választási eredmény, vagy hogyha a volt kormánypártok számára egy ennyire rossz eredmény születik, akkor esetleg problémák jöhetnek elő, vagy ahogy te is mondtad, valamilyen antidemokratikus eszközökkel megpróbálják a választási eredményeket manipulálni, vagy semmissé tenni. Ehhez képest azt láttuk, hogy tényleg nagyon kultúrált módon a leköszönt miniszterelnök már nagyon korán felhívta a nyertes párt vezetőjét, gratulált neki, utána kiállt, és megtartotta talán élete legrövidebb beszédét, de ott is nagyon tisztán elmondta, hogy
0: igen, ez abszolút, tehát én ezt Orbán Viktor, ezen is teljesen meglepődtem.
1: És gondolkodtak azóta utána nagyon sokan, hogy lehet, hogy ennyire egyértelműen elfogadták az eredményeket, és utána se volt semmiféle megkérdőjelezés a választási eredményeknek. Én ebbe talán azt látom, hogy az egész Orbán rendszer ezekre a választási győzelmekre építette a saját legitimációját. És abban a pillanatban, hogy ez a legitimáció ennyire kikerült a talpuk alól, abban a pillanatban, hogy egy ekkora arányú veszteséget kellett átélniük, ott abban a pillanatban ők is belátták, hogy akkor ennek a helyzetnek, az elmúlt 16 évnek itt most vége van, és valószínűleg ők is tudták, hogy igazából nincsen semmilyen más kultúrált megoldás, amihez ők most folyamodni tudnak. Hogyha 4 év múlva, vagy ahogy pár ember a párton belül mondta, talán előbb még újra nagyobb politikai felhatalmazáshoz szeretnének jutni.
0: Ezt abszolút értem. Én egy picit naív módon másképpen, tehát vagy hogy mondjam, hogy azt is hozzáraknám, hogy én azt gondolom, hogy nagyon bíztak abba, hogy a NER maga, a rendszer, most nem, nem csak a politikai rendszer, hanem az ehhez való kiépült klientúra rendszer, a háttér dolgok, azok sziklaszilárdak. Tehát én nekem az voltam még a választás utáni időszak, közvetlenül utáni időszakban az érzésem, hogy ők teljesen szilárdak abba, hogy ez a rendszer, ez betonra ki van öntve, ezen nem tud a még kétharmaddal sem mit kopácsolni a Tisza, csak ki kell bírnunk, hogy belefáradjanak, mert szarok a gazdasági eredmények, és nem, hát nekik megszorításokat kell hozni, a megszorítás sohasem népszerű, tehát hogy valami ilyen fajta gondolatot láttam, véltem felfedezni, de ez az utóbbi három hónapban nagyon úgy néz ki, hogy a Tisza szépen szisztematikusan elkezdte lebontani ezt a rendszert.
1: Egyelőre úgy tűnik, hogy az új kormánytöbbség kihasználja ezt a nagy lehetőségét, ezt a hatalmas alkotmányozó legitimációt, amit a választóktól kapott. Ahogy te is mondtad, nagyon szisztematikusan elkezdtek dolgozni. Arról lehet természetesen beszélni, hogy mennyire elegáns, vagy nem elegáns néhány döntésük, néhány megoldásuk, de az biztos, hogy a választópolgárok eddig azt az érzetet kapják, hogy amire szavaztak, vagy amiért szavaztak, azok a változások eddig úgy tűnik, hogy bekövetkeznek, vagy befognak a következő hónapokba következni, úgyhogy eddig még én is azt érzem, hogy egy pozitív hangulat van az új
0: kormánytöbbség mögött. Még az első 100 napon belül vagyunk, tehát ugye ez a híres, hogy mondjam, a nászút része a politikában, amikor még tényleg így minden szép és színes és pillangós. Az ősz már biztos, hogy keményebb lesz a Tiszának is. Én személy szerint nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hova tudnak eljutni, akár most az ügynök aktákkal. Ez engem személy szerint történész levéltárosként is egy nagyon fontos kérdésnek tartom, meg múlt feltolgozásban is egy elképesztően fontos kérdésnek tartom, meg hát most az a része, hogy gyakorlatilag mindenki, tehát kicsit elnézést kérek a hasonlathoz, tehát ez most nem a nácikra akarom reflektet, nem ahhoz akarom hasonlítani a Fidesz, csak én nekem történeti hasonlatként az jut eszembe, amikor a II. Világháború után szisztematikusan végigmentek a társadalmon, ott is hibákkal egyébként nem tökéletesen, de szisztematikusan az orvosoktól kezdve az államaparátus részén keresztül szisztematikusan végigmentek, és volt ez a nácitlanító, a felelősség, náci felelősség szintjét megállapító bíróságok, amik gyakorlatilag átszűrték az egész rendszerapparátust, hogy hát ki mehet, és akkor voltak ilyen besorolások, hogy ki az, aki hát csak így kicsit érintett, ki az, aki hát azért futott együtt a fiúkkal, ki az, aki súlyosan, és akkor mondjuk vagyonelkobzást kapott, és így tovább. Szóval nekem nagyon ehhez hasonló folyamat kezd kifejlődni, látszik, ahogy itt a magyar levéltár vezetőjétől kezdve a mentő, országos mentőszervezetten át, a politikai állásoktól kezdve, az alapítványok, az egyetemek, a kancer, tehát nagyon sok olyan helyre is már elért a Tiszának a keze, hogy ezt tényleg nagyon szisztematikusan gondolják. Kérdés, ez jelent a Tiszára nézve veszélyt, hogy most egy kicsit így átbillennek a ló másik oldalára, és elhiszik magukról, hogy istenek vagyunk, és nagyon nagy a felhatalmazásunk, és most mi is bármit megtehetünk.
1: Veszély az ott van benne. 2010 még talán nincs olyan messze, 16 évvel ezelőtt is azért egy annyiban hasonló eset jött létre, hogy a rendszerváltás után egy kormánykoalíció először kapta meg a
0: alkotmányozó többséget.
1: Többséget, és akkor felismerült nagyon sok emberbe már az a kívánság, hogy éljenek is ezzel, változtassanak meg nagyon sok mindent a magyar politikai életbe, vagy az intézményi rendszerbe. Mint ahogy azt az elmúlt 16 évben láttuk, sok ilyen változás meg is történt. Ennek iránya, ennek mértéke nagyon sok esetben azonban sok kritikát hagy maga után. Úgyhogy itt is az a kérdés egyrésztről, hogy meddig mennek el, milyen érzékkel tudnak belenyúlni ezekbe a változtatásokba, hol érzik azt, hogy erre még van demokratikus legitimációjuk. Megérzik-e azt egy idő után, hogy vannak, lehet olyan helyzetek, ahol már nem kellene annyira gyorsan változtatniuk, vagy hogyha változtatnak, az csak egy nagyon nagy társadalmi megbeszélés után tehetik meg. Itt szerintem ősszel, télen kezdődik majd el az az időszak, amikor már nagyon oda kell arra figyelniük, hogy lehet egy kicsit be kell húzniuk a féket, hogy nehogy abba essenek bele, hogy ők is ilyen buldózer módjára a saját döntéseik szerint változtatják meg most az egész politikai rendszert.
0: Köszönöm szépen. Mennyire most a személyes, tényleg próbálok a személyes véleményemtől elvonatkoztatni, mert engem, hát valószínűleg a koromnál fogva, én nehezen, hogy mondják ezt jól, fogadom ezt a teljesen újfajta politizálást. Tehát amit a Magyar Péter, azt gondolom, hogy politikailag nagyon ügyesen kihasznál, és nagyon ügyesen formálja a médiát, nagyon ügyesen használja a médiát, hogy szerinted ez ki fog tartani? Tehát, hogy ez a ciklus végéig így lesz, hogy ő így fog a médiához viszonyulni? Tehát, hogy ez egy sikeres recept, és akkor ez innentől kezdve gyakorlatilag így marad?
1: Azért nehéz megmondani, hogy ez mennyire sikeres recept, mert ez egy nagyon új recept. Igaz, láttunk erre már példákat Romániából, Szlovákiából, a közép-kelet-európai régió országaiból, már láttunk erre példákat, hogy új politikai formációk, vagy akár hasonló fiatal politikusok nagyon erősen a médiába és különösen a szociális médiába aktívak lettek. Teljesen máshogy kommunikálnak a választópolgárokkal, teljesen máshogy kommunikálnak például a saját kollégáikkal is. Jelen pillanatban egyelőre azt látjuk, hogy ez egy működő dolog. Benne van a pakliba az is, hogy előbb-utóbb az emberek belefáradnak, mert egyszerűen annyira heves ez a kommunikáció, annyira aktív ez a kommunikáció, annyira sok szerintem, tehát hogy ki lehet mondani, hogy mennyiségileg is akkora információs mennyiség zúdul most a választópolgárokra, hogy lehet, hogy ez egy idő után már túlságosan sok lesz, akkor fog eljönni a kérdés, hogy itt is kicsit visszább tudnak-e venni, kicsit meg tudják-e változtatni ezeket a folyamatokat. Alapvetően szerintem ügyesek, hogy kihasználják ezeket az új online média lehetőségeket, de ennek az intenzitásából talán tényleg visszább kell majd venniük egy idő után.
0: Igen, ez az influencer miniszterelnök, ez egy ilyen nagyon érdekes új meghatározás, nagyon érdekes új jelenség. Néha dermedten figyelem, de mivel, hogy nem nekem szól, mivel, hogy nem én vagyok a célcsoport, semmilyen értelemben sem azt gondolom, hogy ez nyilván ez most így nagyon sok minden megváltozott az utóbbi egy évtizedben a politikában, tehát nagyon sok minden olyan tabu dölt meg, amiről régebben hát minimum fixebbnek gondoltuk, hogy ezek nem ennyire gyorsan változnak meg. Kicsit visszakanyarodva a változáshoz, hogy azzal, hogy a Fidesz alól ilyen módon tűnik el ez a háttérország, a propagandagépezet, a kiszolgáló szervezetek, az állami apparátus, mert ugye az egyik legfontosabb kritika velük szemben az volt, amit sajnos nagyon erősen lehet utólag is látni, hogy borzasztóan összenőtt az állam, és maga a Fidesz-KDNP, ami ugye egy normális politikai rendszerben nem lett volna szabad, hogy így történjen. Hogy látod a Fidesz jelenlegi helyzetét? Tehát, hogy ők most kicsit egyértelműen kérdezem, szabad zuhanásban vannak, vagy ez még egy megállítható folyamat?
1: Szerintem alapvetően még egy sok helyzetben vannak. Főleg azért, amit még a beszélgetés elején is beszélgettünk, hogy valószínűleg a pártvezetésben tudtak arról, hogy mi fog történni, még ha ennek a mértékét ennyire nem is látták előre, de a szélesebb párttagság, illetve azok az emberek, akik nagyon a Fideszhez vagy a KDNP-hez köthetőek, ők nagyon sokszor nem erre az eredményre vártak. Szerintem ők még mindig próbálják egyáltalán felfogni azt, hogy mi történt, most hogyan tovább, milyen új szerepbe tudnak jönni. Úgyhogy szerintem azért még teljesen normális itt pár héttel a választások után azt látni, hogy az emberek mozgolódnak, hogy egyes akár volt csúcsminiszterek új pályafutásba kezdenek, vagy volt államtitkárok eléggé nyíltan kritizálják a volt kormánypártoknak az eddigi munkáját, vagy a választások utáni reakcióikat is. Egyelőre azt látjuk, hogy nincsenek jó helyzetbe, feltűntek olyan hangok is az elmúlt hetekben, hogy lehet egy másik névvel, másik emblémával, másik formációval kellene ezt a politikai közösséget újraépíteni. Azonban azt se szabad elfelejteni, hogy az önkormányzatokban még rengeteg Fidesz-KDNP-s személy ül. Úgyhogy akár elképzelhető, hogy a következő években valamilyen módon újra meg tudnak erősödni. Én erre még hagynék időt, legalább őszik, hogy hogyan fogják a soraikat újra rendezni.
0: Jó, nem, én őszintén nem tudom, tehát én ilyen néha jeges rémülettel figyelem, mert ha úgy az én szemszögemből, ha a Fidesz összeomlik, akkor van a Mi Hazánk, a Tisza, mint kettő működő párt, KDNP, teszem félénken föl a kérdést, hogy most akkor ott is látok némi ilyen önállósodási ingerenciát, de hogy igazából ellenzéki pártot én most jelenleg nem látok. Tehát, hogy mondjam, a bal oldal az mintha teljesen eltűnt volna. Tehát, hogy ez is egy nagyon érdekes új szituáció, hogy az embereknek most, ha jön akármilyen probléma halmaz ősszel, akkor milyen választási lehetőségük marad? És ez döbbenetes. Nekem ez egy nagyon erős jelenet per pillanat.
1: Főleg, hogyha ellenzéki pártokat nézünk, tehát akik 2026-ig ellenzéki pártként funkcionáltak, szerintem ott még azt látjuk, hogy ők kivárnak. Ha a DK-t vagy a kétfarkú kutyapártot nézzük, akkor ők is egy nagyon nagy veszteséget tudnak elkönyvelni az előző választás után, úgyhogy náluk is ott szerintem nagyon sok mindent meg kell beszélniük párton belül, hogy hogyan folytatják, miképpen folytatják. De azok a pártok is, akik úgy döntöttek, hogy nem indulnak el ezen a választáson, hogy a Tisza pártnak minél nagyobb esélye legyen megnyőzni a választást, szerintem még ott is abban az időszakban vannak, amikor még azt beszélik meg, hogy milyen módon, milyen formációban, régi pártlogó alatt, vagy új pártlogók alatt kezdjenek bele a munkába. Illetve talán még egy kicsit arra is játszanak, hogy most, amikor nagyon nehéz, nagyon megosztó döntéseket kell meghozni, akkor lehet jobb, ha ők még egy kicsit a háttérben vannak.
0: Aha, értem.
1: Azonban legkésőbb akkor, hogyha egy új köztársasági elnöknek a választása aktuálissá válik, és jelen pillanatban úgy tűnik, hogy elég hamar aktuálissá fog válni. Ott például már fel fog jönni ez a kérdés, hogy a Tisza párt jelöltjén kívül még milyen más szervezet, még milyen más formáció van, akik például más személyeket fognak, vagy szeretnének erre a posztra jelölni.
0: Itt is egy kis segítségre vágyom, mert nem teljesen értem a szituációt. Tehát azt észlelem, hogy Súlyog Tamásnak mennie kell, tehát azt gondolom, hogy erre tényleg egy viszonylag erős népakarat van. Azt érzem, hogy ő hogyan próbál jogászkodni, és hogyan próbált nem menni, de hogyha ő elmegy, akkor ebben a rendszerben választ új államfőt, aki ki fogja tölteni a teljes ívet, vagy csak egy átmeneti államfő jön, mert hogy ugye azt is mondják, hogy pont a héten volt a Mellétei Barnának egy nyilatkozata, hogy ők másfél-két éven belül szeretnének egy új alkotmányt letenni az asztalra, ami vélhetően érinteni fogja a köztársasági elnöknek is a szerepét, jogkörét. És az a kritika is ott van benne, hogy ahogy ők most köztársasági elnököt megfosztják a hatalmától, az azért mondjuk hát elegánsnak nem nevezhető.
1: Sajnos az egész szituáció nem elegáns, mint a kormány részéről, mint az államfői hivatal részéről, ahogy egymással kommunikálnak, ahogy ez a leváltás meg fog történni valószínűleg. Attól függetlenül, ahogy te is említetted, elég nagy konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy ennek hogy jó lesz, hogyha ez a váltás megtörténik, mert a mostani köztársasági elnök nagyon az előző rezsim egyik fontos alakja kiává válik, vagy vált. A másik kérdésedre pedig a válasz jelen pillanatban úgy tűnik, és a Tisza párt úgy is kommunikál ezzel kapcsolatban, hogy most a nyáron egy olyan köztársasági elnököt szeretnének megválasztani, aki a következő 1-2-3 évig marad, amíg egy új alkotmányt el nem fogadnak, hiszen akkor, ahogy te is mondtad, az új alkotmány miatt valószínűleg akkor egy jó időpont lesz arra, hogy az új megválasztási rendszer szerint egy új személyt, egy új köztársasági elnököt tudjanak majd ismételten megválasztani, úgyhogy valószínűleg most csak egy idéglenes személyt keresnek, aki a következő két évig, még ez az új alkotmány meg nem születik, foglalja el ezt a pozíciót.
0: De ennek az embernek, ennek az ideiglenes embernek is borzasztóan erősnek kell lennie olyan értelemben, hogy valahogy ezt a pártokon felüli, tehát hogy valahogy vissza kéne tudni hozni ezt a fajta, hát egy picit a Göncz Árpádtól talán a Sólyom Lászlóig terjedő ívet, hogy itt igenis egyfajta függetlenség felfedezhető, igenis van egyfajta, hogy mondjam, olyan fajta az egészet képviselő, hogy mondjam, mítosz, nem mítosz, aura, hogy ez az borzasztóan fontos lenne, hogy ez egy ne pártember legyen, ez ne egy Tiszához kapcsolható ember legyen, mert én személy szerint azt látom az egyik legnagyobb veszélynek, hogyha a Tisza nem tudja ezt az alkotmányozást úgy levezényelni, hogy látványosan tényleg hátralép, hogy a következő választáson ne lehessen ilyen egyszerűen kétharmadot elérni. Vagy hát minimum nagyon-nagyon nehezen lehessen kétharmadot elérni. Mert ezen nagyon-nagyon sok múlik per pillanat, és nem tudom, hogy az emberek ennek a súlyát átérzik-e. Mert én amikor legutoljára szavaztam Magyarországon, az pont 2010 volt, és én emlékszem arra, hogy nagyon haragudtam az MSZP-re, főleg az SZDSZ-re. Elmentem, érvénytelenül szavaztam, mert nem tudtam kire szavazni, de közben nagyon féltem az eredménytől, mert nagyon látszott már ott is, hogy kétharmad lesz, és azt meg úgy, én meg féltem attól, hogy fogja a kétharmadot felhasználni a Fidesz. De azt gondolom, hogy az emberek túlnyomó többsége egyszerűen olyan mértékben csak a változást akarta. Tehát, hogy az ő szemükben nem az lebegett, hogy itt most tényleg gondoljuk végig, mire adunk feljogosítást, mekkora hatalom ez Isten igazából, hanem ők egyszerűen csak az elegük volt, változást akartak. Nagyon durván megvolt ugye abban a választásban is a pozitív-negatív pólus, tehát egészen nyilván más média eszközökkel meg háttérrel, de hát nem úgy gondolkodnak az emberek, ahogy mondjuk az államférfiak, vagy a politológusok. Van olyan deadline, amire azt mondod, hogy hát ha eddig ezt nem csinálják meg, onnantól kezdve azért nehéz dolguk lesz? Vagy mert hogy most a Fidesz rendszernek egy ilyen nagyon érdekes utána, nem tudom jól feltenni a kérdést, elnézést kérek minden hallgatóktól, mint tőled, próbálom valahogy ezt a... Mert ugye ez még a Fidesz rendszer, mind politikailag, mindenféleképpen, ahol a Tisza leváltja, próbálja lebontani a rendszert, de közben a rendszerben él, hiszen azokat a jogosítványokat használja föl, amiket az előző rendszer hozott létre. Hogy hol van az a határ? Vagy hol kezdődik az a határ, ahol már nagyon veszélyes az új magyar, hogy mondjam, Fidesz utáni rendszerre, hogy fog kinézni?
1: Én ebbe talán egy kicsit megengedő vagyok, én azt mondom, hogy egészen addig a pillanatig, amíg az új magyar alkotmányt el nem fogják fogadni. Reménykedjünk benne, hogy ez egy olyan alkotmány lesz, ami előtt egy hatalmas társadalmi egyeztetés volt, és az egy olyan alkotmány lesz, amit, mint a mostani ígéreteikben mond a mostani kormánypárt, egy népszavazás fog megerősíteni. Azt gondolom, hogy egészen addig ebbe az átmeneti állapotba kell élnünk, hiszen ahogy te is mondod, még rengeteg olyan törvény létezik, ami még az előző 16 évből marad meg. Látjuk például a közmédia átalakításánál is, hogy próbálnak gyorsan változtatni, próbálják a legnagyobb problémákat megváltoztatni, de vannak olyan nagyobb törvényi keretek, amiket például most még hagynak ugyanúgy, vagy hagynak például egyes szervezeteket még egy ideig, pár hónapig, egy-két évig működni, amik az előző 16 évben is működtek, de egy ekkora változtatást levezényelni az állami igazgatáson belül, vagy az egész politikai rendszeren túljátszani, egyszerűen egy időigényes folyamat. Sőt, legyünk őszinték, talán jobb is, hogyha egy kicsit tovább tart, mint gyorsabban működik, mert az azt jelenti, hogy akkor talán többet beszélgettek a különböző érdekképviseleti csoportokkal. Úgyhogy összefoglalva, ahogy mondtam, én szerintem még egy-két évig egy ilyen átmeneti időszakban leszünk, és remélem abban a pillanatban, mint az az új alkotmány érvényessé válik, addigra viszont már egy nagyon, nagyon látható új berendezkedés jön létre, aminél már egy nagyon erős vonalat tudunk hozni, hogy ezután már le lehet zárni a 2010-26 közötti időszakot.
0: Köszönöm szépen. Abból a szempontból nézve ezeket a dolgokat, mikor jön a magyarok számára a következő választás? Tehát, hogy mikor, mert valószínűleg azért a 4 év múlvani választáshoz képest, ugye lesz egy európai választás.
1: 2029-ben lesznek a következő választások, akkor lesznek az európai parlamenti választások, és emellett pedig az önkormányzati választások is. Úgyhogy először 3 év múlva lesznek ismételten olyan nagy országos választások, ahol láthatóak lesznek majd a jövőbeli viszonyok.
0: Ez előny a Tiszának, hogy csak 3 év múlva lesz új választás, vagy hátrány?
1: Jelen pillanatban talán azt tudom mondani, hogy előny alapvetően azt lehet mondani, hogy 3 évük van úgy, hogy közben nem jön egy olyan nagyobb választás, ami miatt esetleg elkezdenek politikusként viselkedni, és elkezdenek sokkal jobban arra figyelni, hogy hogyan tudják megtartani a szavazóikat, vagy esetleg hogyan tudnak még új szavazókat is csábítani. Attól függetlenül ne zárjuk ki a lehetőséget, bármi történhet az elmúlt, vagy a következő 3 évben is, de alapvetően szerintem ez most egy stabil helyzet, úgyhogy pozitívnak tudják tekinteni.
0: Köszönöm szépen. Bocsáss meg, de nem bírom föltenni. Nem bírom nem föltenni ezt a kérdést neked. Ha nagyon röviden össze kell foglalnod, mondjuk egy osztrák egyetemi kollégának, hogy mi történt Magyarországon, hogy miért veszített a Fidesz. Te hogyan foglalnád össze, hogy mik azok a sarokpontok, ami miatt szerinted a Fidesz elvesztette ezt a választást?
1: Több ilyen pont van is, és talán ezeknek az összejátszása volt az, ami miatt aztán egy ekkora vereség jött létre. Egyrészt tudjuk, hogy 2020 után a gazdasági teljesítménye az országnak nem volt már annyira fényes. Egyrészt a mindenféle nemzetközi politikai, gazdasági folyamatok miatt, de akár gondolhatunk például a COVID-19 járványra, bár most 5 évvel később ez már kicsit távolinak tűnik, de azért ennek a kihatásai is fontosak voltak. Úgyhogy egyrészt ez a gazdasági éra, másrészt egyre jobban elszigetelődtek a magyar kormánypártok Európában vagy a világon. Természetesen is hozzá kell tenni, a magyar miniszterelnök az elmúlt években egy-két kiemelt autokratikus arccal vagy politikai formációval egyre közelebbi kapcsolatokat épített fel, de például azután, hogy az Európai Néppárttal megszűnt a kapcsolatuk, szerintem előbb-utóbb a választóknak az is egy olyan határ lehetett, vagy egy olyan változás lehetett, ahol elgondolkodtak azon, hogy milyen irányba is folynak a politikai folyamatok Magyarországon. Másrészt talán azt is el kell mondani, hogy nagyon sokszor láttuk 2010 és 26 között, hogy a kormánypártok valós vagy kitalált ellenségképpel riogattak. Ezek ugye egy darabig működnek, de egy idő után ezt a szakirodalom is elég jól leírja, egy idő után már az embereknél egyszerűen az inger küszöb olyan magas lesz, hogy már nem fog annyira jól működni ez a negatív félelemkeltés. És ezen kívül még talán egy dolog van, amit megemlítenék, az előző kormánypártok nagyon építettek erre a nemzeti érzületre, ezzel kapcsolatban próbáltak egy pozitív képet összehozni, és ezt hasonlóan látjuk a Tisza pártnál is, illetve az új miniszterelnöknél is, hogy ő például ezeket az elemeket nagyon ügyesen emelte át, és sikerült elérnie, hogy most már inkább hozzá kötődnek az ilyesfajta pozitív érzületek. Úgyhogy valahogy úgy gondolom, hogy ez a nagyon sok ok összességében tehet arról, hogy igazából ez történhetett áprilisban.
0: Köszönöm szépen megint csak, mert én nem tudtam volna ilyen szépen összeszedni. Valahol az én fejemben is ilyen ködök gomolyognak, tehát ilyen ködcsoportok, hogy így ilyenfajta okokra húzom én is ezt vissza. Ami nekem mind a mai napig, tehát ahogy jöttem a villamosba és gondolkodtam, hogy ezen, erre a beszélgetésre fölkészülve, ami nekem valószínűleg most már benne marad a rendszerben, hogy egy ilyen teljesen érthetetlen, hát nagyon érthetetlen szituációval fajult, hogy Ormán Viktor hogy veszíthette el a realitással ennyire a kapcsolatot, mert nem gondolom azt, hogy Ormán Viktor egy rossz politikus lett volna. De nyilván haladt valahol ő is a pályáján, nyilván hatottak rá olyan folyamatok, olyan, hogy mondjam, ki mernek jelent mondani, mennyire épül ki az a fajta hatalom, ami az ő családját, háttérembereit megerősíti, és ebben mennyire van a visszabeszélésnek a lehetősége, az ő személyiségi jegyei hogyan fejlődnek, de akkor is azt gondolom, hogy én azon nagyon meglepődtem, hogy ő képes volt belefutni egy ilyen vereségbe. Tehát, hogy ez így nem... Tehát számomra az április 12-i választásnak ez a fajta lefolyása, ez biztos, hogy statisztikailag nem lett volna 2% fölött nálam. Nem mertem volna erre fogadni, hogy a választás sima lesz, a választás gond nélkül le fog folyni, a választás után népünnepé lesz, a választásban... Ilyen, tehát ezeket a dolgokat én nem mertem volna így megmondani, és továbbra is úgy vagyok vele, hogy egyfajta limbóban élek, így kívülről nézve ezt az egészet, hogy egyfelől borzasztóan hálás vagyok annak a politikai közösségnek, aki visszaszerezte azt, hogy nem ciki magyarnak lenni, és elnézést kérek minden nemzeti érzetű hallgatótól, vagy Fideszre szavazó hallgatótól, de nekem, aki itt Felső-Ausztriában élek már sok-sok éve, nekem nagyon kínos volt, tehát nagyon sokszor tettek fel olyan kérdéseket, amikre nem tudtam úgy válaszolni, vagy ki kellett tennem a sorompót, hogy ehhez nekem nincs közöm, ebben én nem vettem részt, nem tudok rólad, nem én vagyok, nem az én politikai közösségemhez tartozik. És hát az, hogy visszaadták ezt a magyarságot, ezt nagyon sok helyről hallom. Tehát ahol Birminghamben vendégeskedtem, ahogy a Hugom Dublinban, nagyon sok expat közösségbe jön ez vissza, hogy fú, hát ez hatalmas érzés. Tehát, hogy újra jó magyarnak lenni, és hát ez például nagyon úgy érzem, hogy a Fidesz elbaltázta. Tehát az én szemszögemből ez például egy nagyon érdekes dolog, hogy annyira egyértelműen jött vissza az, hogy az emberek itt a migrációban borzasztóan erősen eltávolodtak ettől a nagyon löttyös, magyarkodó attitűdtől, aminek pont ugye az elmúlt két hónapban lehet látni, hogy hát az a pénzosztogatástól kezdve, hogy mentek itt a dolgok, azok elképesztő. Tehát nagyon felerősítették azt, hogy ez az érzet ezekben az emberekben, ezeken a típusú helyeken nem véletlenül alakult ki, mert hát nem a minőséget támogatta a magyar kormány, és nem ahhoz járult hozzá, hogy én büszke magyar lehessek.
1: Ami ezzel kapcsolatban tényleg nagyon izgalmas, hogy van egy olyan most már volt vezető politikusa az országnak, aki a rendszerváltozás előtti időszaktól kezdve szinte végig jelen volt, a média előtt élte életét, mindig fontos politikai vagy pártpolitikai pozíciókat kapott meg, vagy volt lehetősége ezekkel élni, és úgy látszott 2010 után is nagyon sokáig, hogy szinte már-már egy karizmatikusnak mondható vezetés jött létre a volt miniszterelnök körül, és éppen ezért nagyon érdekes az, hogy milyen gyorsan tud egy ilyen karizma utána azonban összetörni, milyen gyorsan tud a vélekedés egy adott politikusról megváltozni, milyen gyorsan kezdik az emberek elfelejteni azt, hogy évekig egy nagyon erős, nagyon befolyásos politikus képet láttak maguk előtt, hogyha erre a személyre gondoltak, és pár hét leforgása után most pedig szinte egy háttérbe került politikusként látja őt a közvélemény. Azonban itt is annyit még meg kell említeni, hogy még mindig csak pár héttel vagyunk a választások után, 2002-ben is, amikor először elveszítette a választásokat, utána akkor is jó pár hónapig a háttérbe szorult. Még most is megtörténhet az, hogy ősszel megpróbál újra valamilyen új formában előtérbe kerülni a magyar politikai életbe.
0: Hihetetlen, egyébként teljesen igazad van a 2002-es hasonlattal, párhuzammal, de belegondolva, én nem tudom, nyilván soha nem mondasz, hogy soha. Tehát nincs olyan, hogy nem lehet. Tehát, és önmaga, tehát az ő pályafutása is teljesen igazad van, az simán rácáfol majdnem mindenre, arra is egyfelől, hogy én se gondoltam volna, hogy ez így tud megtörni ez a kép, de közben meg, ahogy mondod, olyan erővel jött föl bennem, hogy én elképzelhetetlennek tartom, hogy ő vissza tudjon jönni, holott valószínűleg igazat kell adjak neked, hogy simán benne van az is, hogy már pedig ő vissza fog tudni jönni.
1: Jelen pillanatban az esély az tényleg kicsi, de attól függetlenül szerintem fontos mindig az, hogy az ember mindenféle lehetőségeket szem előtt tart, aztán majd a jövő eldönti, hogy milyen irányba fog ez működni. Akár egy olyan konstelláció is elképzelhető, például, mint Lengyelországban, Kaczynszkijéknál, hogy ő például csak a háttérbe marad, más emberek kerülnek elő, akikkel mi aztán minden nap a médiába vagy a különböző politikai pozíciókon keresztül találkozunk, de attól még a háttérbe ugyanúgy tudja szövegetni a hálókat. De nagyon nagy az esély arra, hogy ez egy akkora veszteség volt, hogy a saját pártársak is azt mondják, hogy köszönjük szépen, de innentől kezdve az ő aktív politikai munkájára már nem számítanának.
0: Igen, de hogy a politikától szerintem per pillanat elvonhatatlan az a fajta folyamat is, hogy ugye a Tisza próbál végigmenni azokon a nagyon durva meggazdagodási történeteken. Tehát, hogy Orbán Viktornál a családjának és a háttérembereknek való meggazdagodását

0: nagyon csúnyán érintik, mert ha szimplán csak politológiailag nézem, akkor igazad van, miért ne tudhatnám ő magát fölépíteni Kaczynszkiként háttérből. De hát itt minden összefolyik mindennel. Hát ahogy aggódnak a magyar fociban, hogy úristen, mi lesz most augusztusban kezdődő bajnokságban, hát nincs pénz, basszus, hát láttad a Fradit, eladtak majdnem mindenkit. Tehát az összes jókereső játékosoknak így ajtót mutattak, hogy gyerekek, véget ért az aranyélet. Tehát ez a... Én nem tudom elképzelni például, hogy a Honvédnak a Szijjártó az elnökein kérek elnézést. De hogy hova fog ez menni? Hát a TAU-ból éltek. Tehát azt teremtette meg ezt a fajta Kánaánt, azt teremtette meg ezt a nagyon fura helyzetet. Lehetetlen ezt nem észrevenni, vagy egyik pillanatra a másikra kivenni, mert annak egyértelmű hatásmechanizmusa van. És akkor mit fognak csinálni? Tehát most én itt vagyok nagyon megakadva, hogy amennyiben a Ruf Bálint, már pedig nekem ő azért egy bizonyos fokú biztosíték arra, hogy ezért ez tényleg komolyan van gondolva, végigcsinálja, végighajtja azt, amit előtte a Partizán, annak a felét, amit ő a Partizánban mondott előtte, akkor itt akkor nem egyszerűen meg fog semmisülni Orbán Viktornak a maradék lehetősége vagy esélye, hanem akkor itt komoly börtönök várnak bizonyos emberekre. Hát horribilis összegeket csaltak el. Tehát most, bocsánat, ne haragudj, meglódultam.
1: Nem, a felelősségre vonás kérdése az ebben az esetben Magyarországon most nagyon hatalmas. Itt szimplán azért vagyok egy kicsit visszafogott, mert sajnos tudjuk, hogy 1990 óta ez eddig nem sikerült soha olyan nagyon véghez vinni. Jelen pillanatban egyelőre úgy látszik, hogy az akarat megvan hozzá, úgy látszik, hogy a tervek megvannak hozzá, és ahogy az előző mondataiddal te is mondtad, olyan nagyfokú kihágások történtek, olyan nagyfokú skandalumok jöttek létre az elmúlt évtizedbe, hogy az embernek az az érzete, hogy most ezek a felelősségre vonások mégiscsak véghez lesznek véve, és mégiscsak meg fognak történni, úgyhogy jelen pillanatban itt szerintem egy ilyen óvatosan azt kell, hogy mondjuk, hogy most valószínűleg más lesz, mint például 2010 után, de szerintem ez is még egy kicsit a jövő zenéje, hogy...
0: Teljesen. Pont ez érdekes, ez a fajta visszatükrözés, mert én politikai hibát vélek felfedezni abba, hogy a Gyurcsányt nem feszítették keresztre 2010 után, hanem fölhasználták ilyen jó hülyéként gyakorlatilag 22-ig, meg 2022-ig tökéletesen viselkedette, vagy hogy működött ez a recept, tehát most nem véletlenül írt mondjuk a bankrupt magyar punk zenekar egy kiváló számot, hogy a Feri nem olyan, érdemes egyébként meghallgatni, de hogy valahol így utólag az az érzésem van, hogy ez egy komoly hiba volt, hogy ők 2010-ben nem tolták le a kést a volt MSZP-s, hogy mondjam, háttérország torkán, mert én személy szerint, aki eljöttem 2008-ban Magyarországról, nekem volt egy nagyon érdekes emlékem, hogy az én előző barátnőm az egy bankárlány volt, és nevek említése nélkül egy olyan bankba dolgozott, ahol egy híres bróker Bécsbe menekült és megbukott, és a lényeg az, hogy 2008-ban, amikor mi utoljára beszélgettünk, akkor egy ilyen viszonylag nagy bizniszben voltak benne akkori MSZP-s üzletemberek, akkor elérhetetlen nagy összegnek volt az 1 milliárd, tehát ez is nagyon érdekesen megváltozott azóta, és évekkel később az én diákhitelem miatt egyszer találkoztam vele, és hát így szómentén rá, nem bírtam ki, hát ez egy akkora sztori volt ez, hogy mondom, XY-nak sikerült, mondom, véghez vinni, az engedték véghez vinni ezt a dolgot, hát ugye 2010 után ő nyilvánvalóan nem az asztalnál ült, és akkor ő mosolyogva biccentett, hogy igen, mert hogy ez neki is egy anyagilag, hogy mondjam, ez a fajta korrupció, ez természetesen lefele már hogy hat, és ő mosolyogva bólintott, hogy bizony ez véghez ment ez az ügy, ami azt jelentette nekem, hogy a Fidesz tudatosan hagyta, mert egyszerűen kizártnak tartom, hogy ez ilyen ügyekre ne lett volna rálátásuk, vagy hogy a magyar rendőrség ne tudott volna erről valamit.

0: valamilyen szinten, és hát hagyták. Hagyták élni és futni ezeket a dolgozókat. Hát én 2010 után nem hallottam igazából komoly pert, vagy bármilyen bukást.
1: Ez ugye azért is egy nagyon nehéz téma, mert ahhoz, hogy ez megváltozzon, nem csak a csúcspolitikusoknak, nem csak a különböző intézményeknek a vezetői személyeinek kell megváltoznia, hanem szinte minden dolgozónak egy nézetváltáson kell átesnie, egy kultúraváltáson kell átesnie, hogy az egész, politikai elit, az egész igazságszolgáltatásban dolgozó embereknek az összessége azt mondja, hogy itt is lesz egy nagyon vastag vonal húzva, és egyrészt ezután már nem engednek meg semmilyen olyan kihágást, amik felett eddig esetleg szemet hunytak, illetve másik oldalt, hogy abban is legyen egy nagyon nagyfokú egyetértést mindenféle szinten, hogy az előző évek, sőt évtizedeknek a kihágásait, vagy külön egyéb gyanús eseteit azt mindenképpen kivizsgálják.
0: Igen, ez elképesztően fontos lenne, mert nekem nagyon hiányzik az, hogy én nem akarok államférfit belelátni ebbe a fiatal politikusba per pillanat, de nagyon-nagyon jót tenne Magyarországnak, hogyha ő idővel megtanulna államférfiként viselkedni. Tehát tényleg a saját közvetlen hatalmán túl gondolni, és tényleg úgy gondolni Magyarországra, hogy mi ebben az egészen szélsőséges szituációban, amiben most Európa van, tehát öregedő társadalmak, a gazdasági helyzet finoman szóval nem fényes, a Kína a nyakunkon ugrál, mármint európailag, klímakatasztrófa, és ebben ugye Magyarország még egy nagyon-nagyon hátralévő pozícióban van, mert amikor ugye bevallották azt, vagy hát napfényre került az az adat, hogy a magyar hiány, az a 8,3% államkincstár hiánya, az jóval magasabb, mint amit eddig satszoltak a szakértők, amire a legkomolyabb közgazdászok nagyon komolyan nyeltek, hogy úristen. Tehát ez finoman szóval nem egy olyan helyzet, amiből bármilyen kormány indulni akar, mert miközben mi beszélünk arról, hogy mire lenne szüksége az államapparátusban, a rendőrségnél, a mit tudom én hol, megtisztulni, újraépíteni, újra rakni dolgokat, közben az államot működtetni kell. És hát a kincstár az tényleg üresre lett söpörve. És ez is egy nagyon extrém szituáció, mert előbb vagy utóbb az embereknek lefog, és egyébként nagyon érdekes, mert most Magyarországon azt hiszem mától, vagy tegnaptól lett nagyon drága a benzin, tehát most ugrott egy nagyot, ugye, tehát most azért egy hirtelen egy adott nagyon fontos ponton a magyarság többsége a realitásban találta magát.
1: Itt az lesz majd a következő hetekben, hónapokban talán tényleg a kérdés, hogy mennyire tudnak ügyesen politizálni, mennyire tudják egyrészt ezeket a szükséges változtatásokat bevezetni, amik nem egy esetben megszorításként fognak érződni a társadalmon belül, és ezzel együtt talán ugyanabban az időben mennyire tudnak olyan más eredményeket bemutatni, legyen az például az elmaradt Európai Uniós támogatásoknak a hazahozatala, legyen az például korrupció ellenes változtatások, vagy törvénycsomagoknak az elfogadása, vagy legyenek ezek olyan szimbolikus változtatások, mint például, amiről már beszéltünk, a köztársasági elnök személyének a kérdése, amiket, hogyha így egy csomagként kapnak meg a választópolgárok, mennyire fogják a következő hónapokban is azt mondani, hogy igen, bár lehet, hogy most egyes esetekben nehezebb lesz az életünk, vagy több kihívással kell szembesülnünk, azonban ez mégis megéri nekünk. Egyrészt rövid távon már látjuk, hogy egyes változások megtörténnek, másrészt az a kérdés, hogy mennyire fogják tudni jól elmagyarázni azt, hogy közép és hosszú távon pozitív változások induljanak el. Itt nagyon sok témát lehetne felhozni, legyen az egészségügy, legyen az például a kötött pályás közlekedés. Ahhoz először nagyon sok befektetésre van szükség, illetve több évet kell várni ahhoz, hogy utána ezeknek a pozitív hozadékai előkerüljenek.
0: Azt hiszem, hogy most kerekítettük le ezt a dolgot, mert itt biztos, hogy nagyon sok helyen altopikban meg lehet még nyitni a témát, és nagyon szívesen beszélgetek még veled erről, mert nagyon sok kérdés van bennem, de azt gondolom, hogy jelen pillanatban mind a ketten ezen az állásponton vagyunk, hogy most várni kell, hogy mi lesz, hogy lesz. Bocsánatot kérek ezért a könnyű vújőri szerepért, hogy itt most így a páholyból szotyizva nézem, hogy mi lesz Magyarországon, de most azt hiszem, most tényleg az van, hogy az ember nézi, hogy mi lesz Magyarországon, és bízik abban, hogy ezek a folyamatok úgy mennek végig, hogy tényleg meghozott. Tehát, hogy a gazdaságtól kezdve minden, pontosan, ahogy az előbb elmondtad, úgy fog reagálni, hogy az emberek elhiszik, hogy el tudják hinni, hogy van realitás annak, hogy középtávon itt tényleg haladunk valahova, mert egyszerűen borzasztó helyzetben van per pillanat Magyarország. Most a politikai váltástól függetlenül nagyon-nagyon sok munkára és áldozatra lesz szükség ahhoz, hogy legalább oda-vissza emelkedjen, ahonnan elindult. Mert hát bizony nem jó helyzetben van Magyarország.
1: És ami emellett szerintem még nagyon fontos, és ez lesz talán az egyik legnehezebb feladata ennek az új jelen pillanatban hatalmas többséggel rendelkező kormánypártnak, hogy valahogy el tudják azt érni, hogy ez a hatalmas politikai polarizáció, ezek a hatalmas társadalmi ellentétek előbb-utóbb csituljanak, egyre kevesebbek legyenek olyan minimumok, amikbe a társadalomnak a nagyon-nagyon széles többsége egyet tud érteni. Illetve középtávon szerintem valamilyen szinten ez is az ő felelősségi körükbe is tartozik, hogy engedjék és valamilyen szinten támogassák azt, hogy a következő évekbe újra megkezdődhessen egy nagyon plurális politikai társadalmi élet, ahol nem csak társadalmi szervezetek fognak újra megerősödni, vagy kinőni a fűből, de ahogy ezt már többször is említettük, ahol újra lehetősége lesz az embereknek arra, hogy más politikai formációk is megjelenhessenek, és ha minden jól megy 4 év múlva, vagy akár már 3 év múlva az EU-s választásoknál és az önkormányzati választásoknál már egy új szisztémába tudják magukat megmérettetni.
0: Igen, azt hiszem ez a mi vágyunk, és itt le is zárom ezt az adást. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, Márk, hogy segítettél a gondolataimat egy picit újrarendezni és kiegészíteni, és sokkal frappánsabban megfogalmazni itten politikai szituációkat. Kedves hallgatók, ez egy ilyen beszélgetős adásra sikerült. Lehet, hogy így majd levezetésnek berakunk valami zenét, de szerintem ez így volt jó. Így maradunk, Hungaros Stúdió, kutatjuk azt, hogy mi minden történik velünk, próbálunk akár a felső-osztályi politikára is hamarosan egy kicsit rátérni, arról is egy kicsit beszélgetni, próbálunk reflektálni arra, hogy a magyar közösségekkel mi történik, mert hát az április 12-i magyar választás ez egy olyan fajta forduló volt, ami biztosan mi életünket is egész sok mindenben érintette, és érinteni fogja. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, nagyon köszönöm a hallgatók figyelmét, szép vasárnapot mindenkinek!
2: A Hungaros Stúdiót hallották, ahol Ecser Máté beszélgetett Stegmaier Márkkal, a Johannes Kepler Univerzitét Politikatudományi Intézetének tudományos munkatársával.
3: Radio Froh auf 1,5 MHz.

0: Vordergründig, hintergründig.
1: Radio Froh auf 105 MHz.

0: much coffee.
1: Way too much coffee, man.
2: Radio Fro of 5 minutes.

E neki želi lokal otvoriti, neki alatra tareski kuk.

našu sudbinu. Svaki s tugome na posa polazi, mnoge naše

Energie ausgelaugt. Yeah. Die Astronautinnen.

You will find the way, trust me.

Radio Froh. Auf 1 Minute 5 Megahertz.